0: Mondta az olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1...

0: lábon.
1: A hétvégi pihenéshez is.
2: Best FM.
1: Mindig veled.
3: Megkímélte a fagya cseresznyét, mintha autós film főszerepét játszaná, rendszámot cserélt, úgy furikázott egy szerepinő. Elismerték a diákok egész éves munkáját Hajdúböszörményben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Megkímélte a fagya cseresznyét, idén közepes mennyiségű termés várható, nagyobb kieséssel csak a korai fajtáknál kellett számolni. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet, jobb esztendőkben ez 10-12 ezer tonna is szokott lenni, de tavaly csak 2-3 ezer tonna volt a hideg idő miatt. Az érés időszakában idén az aszály okoz gondokat, és ez nem csak a mennyiséget, a minőséget is befolyásolja. Magyarországon a betakarítás már május végén megkezdődött. Mintha csak autós film főszerepét játszaná, rendszámot cserélt, úgy furikázott egy szerepinő. A vádirat szerint a nő egy működésképtelen autóról szerelte le a rendszámtáblákat, majd azokat egy másik ideiglenes forgalomból kivont járműre helyezte át. Ezután az autóval Szerep utcáin közlekedett, nem jutott messzire, a rendőrök rövid időn belül igazoltatták, és megállapították, hogy a rendszám nem ahhoz a járműhöz tartozik, amelyen volt. A táblákat lefoglalták, a Hajdúszoboszló járási ügyészség egyedi azonosító jel meghamisításának büntette miatt emelt vádat a nő ellen, és közérdekű munkát javasol büntetésként, áll közleményükben. Elismerték a diákok egész éves munkáját a Tehetség és Szorgalom ünnepén. A Hajdúböszörményi rendezvényen azokat a tanulókat díjazták, akik kiemelkedő tanulmányi és szakmai eredményeket értek el a 2025-2026-os tanévben. Országos szakmai versenyeken is sikeresen szerepeltek, és példamutató munkájukkal hozzájárultak intézményeik, valamint az ágazati képzőközpont hírnevéhez. Az eseményen köszönetet mondtak az oktatóknak, intézményeknek, mennyi dolgozóknak és duális képzési partnereknek is, számolt be róla a HAON. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút, aki a tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit, a gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény is várja. Részletek a zsuzsivasut.hu-n. Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
3: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
4: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
5: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben az elmúlt két évben. Már 90 sürgősségi szakorvos végzett Debrecenben, és hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Két év alatt több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben. A Debreceni Egyetem adatai szerint 2024-ben és 25-ben összesen 710-en szorultak orvosi ellátásra rolleres baleset miatt, és a sérültek csaknem 94%-a elektromos rollerrel közlekedett. Az esetek száma egy év alatt jelentősen emelkedett, míg 2024-ben 234 sérültet regisztráltak, tavaly már 431-et. A legtöbben könnyen sérülésekkel megúszták a baleseteket. Ugyanakkor a sérültek közel egyharmada súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és életveszélyes esetek is előfordultak. Gyakoriak voltak ugyanakkor a fejsérülések, az agyrázkódások is. A statisztikák szerint a védőfelszerelések használata rendkívül ritka. A 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukós isakot, írja az unidep.hu. Már 90 sürgősségi szakorvos végzett Debrecenben, jelentős mérföldkőhöz érkezett ezzel a Debreceni Egyetem sürgősségi orvosképzése. Az intézményben az elmúlt években folyamatosan erősödött a képzés, mivel egyre nagyobb az igény a jól képzett sürgősségi orvosokra az egészségügyben. A Debreceni Egyetem szerint a gyakorlati oktatás és a modern képzési háttér nagyban hozzájárul a sikeres szakemberképzéshez. A frissen végzett szakorvosok a jövőben sürgősségi osztályokon, betegellátó intézményekben dolgozhatnak, az eredmény pedig újabb bizonyítéka az egyetem meghatározó szerepének az egészségügyi felsőoktatásban. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
9: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
8: Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
5: Irány az XXX Lutz!
4: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
6: Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
7: A Best FM.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, nem szeret fecsegni arról, amit éppen tesz, de a környezete annál inkább. A közvetlen munkatársai az idegeire mennek, végezze egyedül a dolgát. Bika, nem kell tudomásul vennie azt, amivel nem ért egyet, de a véleményét tálalja önhöz méltóan, udvariasan. Hasznos nap lehet a mai, ha munkával, szolgálattal és némi alázattal tölti meg. Ikrek, ha odafigyel a partnerére, lelkes viszonzásra találhat. Ha gyermekei vannak, kényeztesse őket is a szeretetével, maradjon mindig következetes, de ne játssz el a tökéletes felnőttet. Rák, erős hangulat ingadozás jellemezheti, még szerencse, hogy amilyen könnyen elborul a kedélye, ugyanolyan könnyen távozik a rossz kedve, és újra a régi kedves embert élvezhetik önben. Oroszlán, ma nehéz, komplikált nap előtt állhat, legjobb, ha csendben marad, úgy biztosan nem bánt meg senkit. Szűz, nincs sok ideje unatkozni, gyorsan peregnek a napok, váratlan események váratlan izgalmakat hozhatnak, jól jön önnek most egy kis nyüzsgés, ami szint hoz a hétköznapokba. Mérleg, ne hajszolja túl magát a plusz jövedelem reményében, mit ér a pénz, ha az embernek nincs egészsége és nincs ideje elkölteni azt. Skorpió, a szerencse forgandó, ma önnek kedvezhet, az élet olyan területén is érdemes kockáztatnia, ahol eddig még soha nem nyert. Nyilas, vizsgálja meg a rejtett érzéseit, a titkolt vágyait, vajon mi motiválja, mi az, ami ebbe vagy abba az irányba készteti, a mai bolygóállásoknál érdemes elgondolkodni a fontosabbakon. Bak, a csillagok ma segítik a mély érzelmek felszínre jutását, a bajba kerül, nem biztos, hogy pénzre lesz szüksége, hanem jó szóra és bíztatásra. Vízöntő, ma még rengeteg dolga lehet, amelyek el is fárasztják rendesen, ám aggodalomra semmi ok, később alaposan kipihenheti magát. Alap, hagyja, hogy az orránál fogva vezessék, és utána csalódottnak érzi magát, amikor rászedik, pedig senki sem kényszeríti arra, hogy olyanoknak törje az utat, akik használják a halak jó hiszeműségét.

0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Szereteted ne olyan legyen, mint az éjség, mely mohón válogat ehető és nem ehető között, hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd, már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettőssége. S ez az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb, cukros váladéka, bekente az emberiséget.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Megkímélte a fagya cseresznyét, mintha autós film főszerepét játszaná, rendszámot cserélt, úgy furikázott egy szerepinő. Elismerték a diákok egész éves munkáját Hajdúböszörményben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megkímélte a fagya cseresznyét, idén közepes mennyiségű termés várható, nagyobb kieséssel csak a korai fajtáknál kellett számolni. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet, jobb esztendőkben ez 10-12 ezer tonna is szokott lenni, de tavaly csak 2-3 ezer tonna volt a hideg idő miatt. Az érés időszakában idén az aszály okoz gondokat, és ez nem csak a mennyiséget, a minőséget is befolyásolja. Magyarországon a betakarítás már május végén megkezdődött. Mintha csak autós film főszerepét játszaná, rendszámot cserélt, úgy furikázott egy szerepinő. A vádirat szerint a nő egy működésképtelen autóról szerelte le a rendszámtáblákat, majd azokat egy másik ideiglenes forgalomból kivont járműre helyezte át. Ezután az autóval Szerep utcáin közlekedett, nem jutott messzire, a rendőrök rövid időn belül igazoltatták, és megállapították, hogy a rendszám nem ahhoz a járműhöz tartozik, amelyen volt. A táblákat lefoglalták, a Hajdúszoboszló járási ügyészség egyedi azonosítójel meghamisításának büntette miatt emelt vádat a nő ellen, és közérdekű munkát javasol büntetésként, áll közleményükben. Elismerték a diákok egész éves munkáját a Tehetség és Szorgalom ünnepén. A Hajdúböszörményi rendezvényen azokat a tanulókat díjazták, akik kiemelkedő tanulmányi és szakmai eredményeket értek el a 2025-2026-os tanévben. Országos szakmai versenyeken is sikeresen szerepeltek, és példamutató munkájukkal hozzájárultak intézményeik, valamint az ágazati képzőközpont hírnevéhez. Az eseményen köszönetet mondtak az oktatóknak, intézményeknek, mennyi dolgozóknak és duális képzési partnereknek is, számolt be róla a HAON. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút, aki a tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit, a gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény is várja. Részletek a zsuzsivasut.hu-n. Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.

esedem szőhalható, new heart, hogyha valaki keresné, mert ugye ez az a srác, aki ugye kiáll az utcára, zenélget, és közben Luffyval tarkon dobja azokat, akik elmennek mellette, és folytatja tovább ezt a kis koncertet, és senki nem gondolja, hogy ő az az ember, aki odaver, szóval Crash Adams, így keresenek rá, new heart, köszönöm, zenei szerkesztők, nem tudom, hogy hogy sikerült elérni nálad, de végre beraktad nekem, úgyhogy tündér vagy, jó? Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, Pete Junior és Fernando lesz a következő szerelem szál, lehet, hogy sokan ilyen gurmé hangulatban vannak még, lehet, hogy sokakkal pedig egészen más dolgok érdekelnek, mert már ott vannak mondjuk a munkahelyükön, és csinálják a dolgukat úgy, ahogy az kell, úgyhogy mindenkit ölelünk innen a stúdióból, mi vagyunk a Best FM, és hogyha valaki esetleg nem tudná, hogy mi az irányunk, a Monami kávézó és cukrászda csokis keksz tortáját fogják megkapni a legszerencsésebb születésnaposok. 13-a van, és ma ugye ünnepelnek az Anettek és az Antalok, úgyhogy őket fogjuk majd köszönteni természetesen. Minden megcsinálunk a mai napon, ami annak érdeke, hogy önök jól érezzék magukat. bestfmdebrecen.hu, ezen keresztül tudják regisztrálni majd a születésnaposokat. Pete Junior és Fernando pedig már a szerelemmel fog szállni itt a 104,6 MHz-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
2: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
5: Irány az XXX Lutz!
4: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
6: A

Styleson nálunk, és amivel tovább megyünk, az a Bagosi Company lesz majd. Hadd örüljön neki a világ. Szóval jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. 8:30, és hát jönnek itt egymás után az események. Egyelőre az utakról rossz hírünk nincs. Ma ilyen jó időt ígérnek talán, bár ez az eső, azt mondják a mezőgazdászok, hogy ez nagyon ránk fér, úgyhogy nem baj az, hogyha még egy picit esik, de nyilván a rendezvényszervezőket ez nem nyugtatja meg annyira, mert ugye azért sok-sok történés van Debrecenben. Valami 1000 fölötti rendezvényszámmal megy Debrecen a nyári időszakban. Ugye ezen miből állnak össze? Na erről tudnak információkat kapni folyamatosan a Best FM-en. Bagosi Brothers Company valahol itt, ezzel megyünk tovább. Nullás vércsoportot keresünk, hogyha valaki esetleg rendelkezik ezzel a képességgel, és szeretne adni vért, akkor megmondjuk, hogy hova. Van egy rádió hallgatónk, akinek most éppen úgy döntöttünk, hogy összeszedjük azt a vérmennyiséget, amire szüksége van, úgyhogy ha van kedvük hozzá, és pont hallják a rádiót, és nullás a vércsoportjuk, mert nullásnak úgy tudom, hogy csak nullás adhat, akkor 500-540 hívjanak bennünket, nulla pozitív, ennyit tudunk most egyelőre. Jó, 500-540, ha valakinek éppen ilyen véradó kedve van, akkor én itt vagyok, és nem mint Dracula, hanem mint segítség, jó? Úgyhogy nyugodtan hívjanak. Bagosi Brothers Company szól nálunk. Valahol itt, ez a dal címe.

0: Woman Flag, ez a dal címe, és hát ezzel találkoztunk azért. Nagy sporteseményeknél illik ezzel a dallal valahogy összefutni, és hát a világbajnokság elkezdődött. Az eredményeket majd össze fogom foglalni, mikor ott járunk. Szóval az van, hogy van egy hallgatónk, ez Attila, nem mondjuk Attila, és hát Attilával történt egy ilyen rutin műtét, ami úgy jónak kezdődött, aztán utána nem annyira alakult jól, és elég sok vért veszített, úgyhogy keresünk neki vért, hogyha valakinek van nullás pozitív vére pont, és nem akar használni belőle egy ilyen 4,5 decit, akkor mi tudjuk, hogy hova lehetne vinni. Jó, hogyha valaki tud ebben segíteni, van hozzá kedve, most ébredezik velünk, és valahogy szeretné mondjuk a segítségét felajánlani, akkor hívjon bátran 500-540, itt fogok tudni majd segíteni. Valmár, Szikora, Robert, balatoni nyár, ezzel fogunk tovább menni. Az antalok ünnepelnek ma, és nekem, aki eszembe jut Antal, ő egy olyan úriember, akinek gyakorlatilag a neve minden boltban ott van. Minden debreceni üzletben megjelenik a neve. Tehát az összes működési engedély alját biztos, hogy ő írja alá. Igen. Szekere is van. Igen. Szekeres Antalra gondoltam, hogy itt a jegyzőkre. A legmagasabb jegyző szerintem az egész országban. Szóval az a lényeg, hogyha mondjuk vele találkozunk, akkor őt köszöntsük. Ő is Antal. Kedves Tónik és Antalok, Isten éltessen benneteket.
1: Köszöntjük Antal nevű hallgatóinkat! Az Antal latin eredetű férfi név. A név a római Antonius nemzetség névből származik, melynek eredeti jelentése ismeretlen. Az Antal női párja az Antónia. Számos híresség kapta ezt a nevet, többek között Antonio Banderas, Anthony Quinn és Páger Antal színészek, Budai Nagy Antal, az 1437-es erdélyi parasztfelkelés egyik vezére, Anton Pavlovics Csehov író, Antonio Vivaldi zeneszerző és nem utolsó sorban ön kedves Antal, aki a rádió hallgatja.
2: Boldog névnapot kívánok neked, Antal!
0: Nem csak az Antalok, hanem az Anettek is ma ünnepelnek, majd őket is köszönjük, mikor eljön az ideje, de most

0: esti hangulatról beszélünk, akkor el egy szalsza latin utcabál jelleg, ami be van ígérve. Kérdés, hogy hogyan valósul meg, és hogy rendben lesz-e, és hogy jó idő lesz-e. Drukkolunk neki nagyon, úgyhogy ezzel is lehet foglalkozni. Aki pedig szeretné a Gourmet Fesztiválnak a adottságait élvezni, ő tegye meg. Közben, hogyha valaki tegnap volt, várjuk a véleményeket, hogy ki hogyan érezte magát, találta olyan ételt, amivel érdemes volt találkozni, olyan italt adott esetben. Minden érdekel bennünket, és hogy mivel menjünk tovább, ugye ígértem, hogy tolkabátorról lesz szó, mert ezeket szeretjük, meg szükséges is, mikor 10 fok van mondjuk este, és a szállt Peppa erről fog nekünk énekelni. Ez tolkabát szex.
1: Spinderella cut it up one time.

0: igen. A Robbie Williams pedig majd az érzéseiről énekel nekünk. Mi mindig feel. Most pedig itt az ide, hogy Ármán Évét felkérjük rá gyorsan, hogy mondja el nekünk, hogy mi történt a nagyvilággal.
1: Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Hajdú-Biharban is, középiskolások formálhatják Debrecen jövőjét, büfékocsikat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Hajdú-Biharban is. A vármegyében és több más térségben is megszűnik a korlátozás a lehullott csapadéknak köszönhetően. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közlése szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyeztetve döntöttek a feloldásról, miután az eső csökkentette a korábbi fokozott tűzveszélyt. Hajdú-Biharban ezzel ismét lehetőség van a szabadtéri sütés-főzésre és bográcsozásra is, de a hatóságok továbbra is fokozott óvatosságra intenek mindenkit, különösen az erdők és száraz növényzet közelében. A szakemberek hangsúlyozzák, az ország egyes részein a tilalom továbbra is érvényben marad, ezért fontos tájékozódni a helyi szabályokról. Középiskolások formálhatják Debrecen jövőjét, elindult a Come on Debrecen szavazás. A közösségi költségvetés keretében most a város lakóin múlik, mely diák ötletek valósulhatnak meg. A programban 16 középiskolás csapat pályázata szerepel, amelyekre a fiatal.debrecen.hu oldalon lehet szavazni. A projektek különböző témákat ölelnek fel, a kultúrától a fenntarthatóságon át az egészségig és a társadalmi szerepvállalásig. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a város alakításában, és saját ötleteikkel hozzájáruljanak Debrecen közösségi életéhez. A szavazás június 18-áig tart, olvasható a város honlapján. Büfékocsikat, food truckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes ügyletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztók között már nem juthat el.
1: Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.
0: Köszönjük szépen, hogy mivel megyünk tovább, gang, ez lesz a következő, önök pedig készüljenek, mert hogy a bestfmdebrecen.hu várja a születésnaposokat.

0: Az első szériás X-faktorból Takács Nikolász énekelt nekünk. Ez a Best FM, jó reggelt. 9:50 lesz pár másodpercen belül. Úgyhogy köszönjük Önöket, kedves fiatalok és most ébredők. Hát sokan még azért dörzsölik szerintem a szemüket, és próbálják magukat valahogy összeszedni erre a napra is. Sokan pedig már ott vannak, és akár hajnaltól végzik a munkájukat annak érdekében, hogy minden haladjon tovább. Ezzel kapcsolatos kérdéseink is azért vannak szép számmal. Sok-sok minden történt a múlt héten már, ami mondjuk a belügyeket illeti, és erre is volt kitérés. Aztán erről elindult a különböző viták, különböző fórumokon, sok-sok minden volt. Igen, hogy akkor mi van? Magyar dolgozók, külföldi munkások, ki hogyan szeretné és miként? Erről is lehetne egyébként beszélni hosszasan és vitatkozni, na majd eljön ennek az ideje, és hát vannak olyan szakmai fórumok, ahol ezt meg lehet tenni. Szálltán Pepával fogunk tovább menni, Pusit, ez a dal címem, közben pedig eszünkbe jutott, hogy azért van még idejük, nár olyan túl sok nincs, hiszen a következő óra elején majd jönnek a születésnaposok, de a bestfmdebrecen.hu még mindig fogadja természetesen a köszöntéseket, ott lehet regisztrálni azokat, akik ma 6.13-án látták meg a napvilágot, ma vagy sok-sok évvel ezelőtt, és hát a Tónikat már köszöntöttük, az Alenteket viszont még ezeddig nem, úgyhogy ők lesznek a következők, akiket megzenésítve picit felköszöntünk, feltuningolunk annak érdekében, hogy hadd hallja, hogy gondol rá a világ.
1: Köszöntjük Anett nevű hallgatóinkat! Az Anett női név az Anett francia női névből, ez viszont az Anna női név önállósult becenevéből ered. Rokon nevei Anda, Anetta, Anikó, Anita, Anna és Panna. Legismertebb viselője névnek Anett Bening színésznő, és természetesen ön kedves Anett, aki a rádiót hallgatja.
0: Még egy kis Szálltán Pepa, most ilyen napunk van, Szálltán Pepa napunk van, Pusit, ez pedig a dal címe. Szóval party is lesz majd, úgyhogy ott leszünk a 90-es években, úgyhogy azt valamikor megszoktuk, vagy szerettük.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az Autómosó mellett.
4: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
5: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
6: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
7: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
8: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
9: Irány az XXX Lutz!
8: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
10: Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
11: A reklám után újra
12: Debrecen zenei kedvencei
11: megállás nélkül.
13: Hi, this is Craig David.
14: Hey, this is Kylie.
15: Király Viktor vagyok.
16: Hi, this is Madonna.
17: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
11: Ez a Best FM.

Italy, show Italy, please kill her. Jack, good at you, stop.

Induló utazások, ugye ígértem, hogy a VB-t valahogy összefoglaljuk, hogy mi történik a világbajnokságon, mert hogy tegnap már voltak ugye eredmények. A tegnapi napon, ja hát sőt, hát mai napnak is van, mert az Egyesült Államok és Paraguay összemért elejét 4-1-re nyert az USA egyébként. A B csoportban Kanada, Bosznia-Hercegovina X-elt és Katar és Svájc lesz majd ma. További és korábbi mérkőzésekről is fognak majd hírt kapni. Érdekes az, hogy a VB egyébként, pláne annak tükrében, hogy mondjuk Miami-ban elindult azért valami, és bekemélyék, meg Messi, meg mindenki, aki ott van, ott próbál egy ilyen minőségi focit varázsolni. És a mérlemnek meg az esélye annak, hogy esetleg Amerika fel tud zárkózni. Egy olyan kultúráról beszélünk, ahol az angol foci az gyakorlatilag nincs benne a köztudatban, de az előző pár évben azért dolgoztak már rajta annyit, hogy elkezdtek ott a hölgyek is nagyon focizni, urak, és ugye elindult valamilyen gondolat ebbe az irányba, de még szerintem még mindig nem tudják a szabályrendszert értelmezni Amerikában. Ezzel együtt a VB-n ott vannak, és kint vannak, kíváncsi vagyok, hogy mit és hogyan fognak majd mutatni nekünk. Friday, ezzel megyünk tovább, egy ilyen igazi hangulat, amihez szerintem sok minden kell. Leginkább egy ilyen relax helyzet, pici törökülés, egy baseball sapka, és utána jön az életérzés. It's Friday.

A Best and Dua Lipa és a Houdini pedig már jön. A Houdiniről pedig mindig eszükbe jut, hogy vannak ilyen trükkös pozíciók, ezekre rá lehet keresni. Szándékosan nem emelem ki, hogy melyik területen, de az a Houdini, mint pozíció, hogyha valaki esetleg úgy gondolja, akkor mindenképpen keressen rá. Nagyon izgalmas tartalommal fog találkozni. Közeledünk a 10 órához, sok-sok minden történik a városunkban. Rengeteg program, a Gourmet volt, ami tegnap elindult, és hát ugye tudjuk, hogy 10 éves a Gourmet Fesztivál, és hogy hát rengeteg ízt hoztak magukkal. Tehát ugye igazából az volt a varázslat, hogy itt volt 10 országnak a különböző ízei, és akkor mit tudom én, India, Magyarország is volt, tehát hogy de az külön, és akkor ehhez jött hozzá mondjuk az amerikai konyha, egy kis török, egy kis nem tudom, minden volt, hogy Japán például, úgyhogy sok-sok mindennel lehetett ott találkozni ízügyileg. Kíváncsi vagyok, hogy aki tegnap volt a Gourmet-nek, mi a véleménye, szóval küldjék el nekünk nyugodtan, jó? 39-33-104-6, és ugye mai napra milyen programot szeretnének, tegyék fel a kérdést, küldjék el nekem, hogy mi ez, így vagyunk a családdal, pont itt ülünk, és valamit kitaláltunk, vagy itt ülök a barátnőmmel, Tomi, nincs valami ötleted, mi lenne már a jó, és akkor én azt szerint fogom ezt megválaszolni. Mégiscsak úgy lenne jó, hogyha egy kiszolgálnánk valahogy az igényeket úgy, ahogy az kell. Úgyhogy küldjétek át, hogy mit szeretnétek a mai naptól, mit vártok tőle, mert keresek rá megoldást. 39-33-104-6 Dua Lipa folytatás, Houdini, az pedig a dal címe. Ma tényleg keres rá, Houdini, igen. Aha, tényleg jó, Houdini. Rá fogtok jönni, jó pofa dolog. Tényleg, az Dua Lipa, Houdini, ez a Best FM.

George Harrison és a Györök Zöld szólt a Besten, Ele Junior, Stefano, Nóter, Méri, ők lesznek a következők, és össze fogja őket tartani majd a dal, minket pedig az információ tart össze. Szia! Beretyújfalunál a Nagykanyar után a 47-esen tépe felé baleset, rendőr, mentő, tűzoltó van, két autó egy árokban. Félpályán lehet haladni, és Újfalunál működik a Trafipax. Köszönjük Moninak, nagyon összeszedted, tényleg, szóval küldök neked egy, nem tudom, valamit, küldök neked egy emojit, jó? Mert hogy itt küldted Viberen, úgyhogy nagyon köszönöm neked, hogy segítettél te is, és hát a többiek is tanulhatnak ebből a jó dologból, tehát hogyha valamit látnak, ami útra nem illő, akkor nyugodtan küldjék ezt el nekünk, mert hogy így tudjuk tájékoztatni a többieket. Na és ha már itt járunk, ugye kérdeztétek a programokat, hogy mit lenne csinálni mondjuk gyerekekkel, itt volt az első ilyen jellegű, hogyha én most kisgyerekekkel indulnék el valahova, akkor két lehetőségem is lenne. Az egyik az a kisvasutas hétvége, ami az Udebrecen területén van, ahol a gyerekek ilyen játékos programokon keresztül a kisvasutas élményeket szívhatják magukba. A másik pedig a safari a strandon, az Aquaticum Debrecen strand területén délutáni családi foglalkozás. Délutánra már egyébként jobb idő lesz, tehát nem, hogy azt gondolja valaki, hogy ez így. Nem, tényleg, meg nem kell egész nap a strandon lenni. Lehet ilyen fél napokat is tolni. Tényleg, csak mondom halkan. De én nem szeretem azt, mikor így reggel kitaláljuk, hogy akkor ma már nem csinálunk egy valamit, mert lehet, hogy a délután már tök optimális lesz hozzá, és hogyha ebből indulunk ki, akkor mindig lehetnek jó napok. Na hát, összetart bennünket a dal, legalábbis a következő. Ez biztos, hiszen ezzel megyünk tovább. Ele Junior, Stefano, Nóter Méri, itt a Best FM-en.

0: több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben az elmúlt két évben. Már 90 sürgősségi szakorvos végzett Debrecenben, és hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Két év alatt több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben. A Debreceni Egyetem adatai szerint 2024-ben és 25-ben összesen 710-en szorultak orvosi ellátásra rolleres baleset miatt, és a sérültek csaknem 94%-a elektromos rollerrel közlekedett. Az esetek száma egy év alatt jelentősen emelkedett, míg 2024-ben 234 sérültet regisztráltak, tavaly már 431-et. A legtöbben könnyebb sérülésekkel megúszták a baleseteket. Ugyanakkor a sérültek közel egyharmada súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és életveszélyes esetek is előfordultak. Gyakoriak voltak ugyanakkor a fejsérülések, az agyrázkódások is. A statisztikák szerint a védőfelszerelések használata rendkívül ritka. A 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukós isakot, írja az unidep.hu. Már 90 sürgősségi szakorvos végzett Debrecenben, jelentős mérföldkőhöz érkezett ezzel a Debreceni Egyetem sürgősségi orvos képzése. Az intézményben az elmúlt években folyamatosan erősödött a képzés, mivel egyre nagyobb az igény a jól képzett sürgősségi orvosokra az egészségügyben. A Debreceni Egyetem szerint a gyakorlati oktatás és a modern képzési háttér nagyban hozzájárul a sikeres szakemberképzéshez. A frissen végzett szakorvosok a jövőben sürgősségi osztályokon, betegellátó intézményekben dolgozhatnak, az eredmény pedig újabb bizonyítéka az egyetem meghatározó szerepének az egészségügyi felsőoktatásban. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
0: Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.
3: Igen, kivéve, hogyha mondjuk egy esti buliba szaladtok bele, mert akkor egy tolkabát még legyen, vagy valami, mert az rá fog férni a dologra.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
3: veled. A Polisz felvételével megyünk tovább, 3 perce vagyunk 10 óra után. Figyeljetek, születésnaposok, csöröghet a telefonotok bármikor, hiszen néhány percen belül kiderül, hogy ki a legszerencsésebb ma szülött.

0: Oké, okay, hogy a polisz énekel, de ez nem rendőrségi információ, hanem útinfo. Halló, halló!
1: Trafipax-szal Balmazóvárosi úton a vasúti átjárónál.
0: Jaj, de jó, hogy elmondtad. Köszönjük!

0: miközben ilyen kedvesen andalgunk így a rádió mellett, hát vannak olyan történések, amelyek ünneplésre nem adnak okot, de hallgatóink hál' Istennek képbe vannak, és adják az információt. Háló, háló!
1: Berettyóújfaluból kifele, Delecske irányába baleset, rendőrök kim vannak.
0: Ó, köszönjük, hogy elmondtad. Sajnálom, sajnálom, meglátjuk, hogy mi történik, illetve hogy a személyisérülésnek milyen foka lesz, hogyha valaki erről tud valamit, akkor jelezze majd nekünk. Köszönjük előre is. Na nézzük a születésnaposokat, mert van belőlük szép számmal. Terebesi Zénó, aki nem hagyta ki a 11-est, van egy 11 éves bújdosó mama, köszönt a legdrágább unokája. Azt hitt, hogy az egyik legdrágább, úgyhogy félelemben ma, hogyha többiek hallják, akkor nem, hogy az legyen, hogy valamerre elbillen ez a mérleg. Kegyes Istváni Icukát köszönti lánya, Ancsa fia, Matyús testvére Ircsi, és aki miatt kegyesné lett István. Nagyon szereti az Eddát, és ha van lehetőség, akkor egy számot szeretnénk kérni neki. Hát Edda majd lesz, valahogy megoldjuk, jó? Erdély Petrát anya, apa, Levi, 10-esztendős lett, Petra egy igazi csaj, nagyon szeret öltözködni, sminkelni, haját csinálni, az osztálytársai is nagyon szeretik, és izgatottan hallgatja a rádiót, hogy hallja a nevét. Jó, Petra, én a anya-apa helyében, ha már 10 éves lettél, biztos, hogy egy dévót vennék neked. Bizony, dévó, ma 10, mindegy. Lőrinc Zita, őt köszöntik, Meliék, köszöntjük születésnapos alkalmából, kívánunk neked csodás napot, egy finom torta kíséretében. A szlogened mindig lesz valahogy, megoldom. Az így jó. Hirsch Rolandot családja köszönti, 25 esztendős, tanulja játékfejlesztést, egy évvel kapcsolatban van, és sok terve van, kreatív dolgokat meg nagyon szereti. Hát ilyen fura üzenet jött át, de azért én értem, úgyhogy drukkalunk neked. Gerdán Gergőt anya, apa és nővére Anna köszöntik, 6 esztendős lett. Geri, kérem szépen, lassan gondolom, hogy neki szalad majd. Igen, Ovis ballagása volt, úgyhogy megy a suliba. Gratulálunk! Kis Sándort édesanyja köszönti, imádta túrázni, airsoftozni a barátaival az erdőben aludni. Imádja a gumikat, mert autógumi szerelő már külföldön is dolgozott, de mégis mindig újra azon a munkahelyen találja magát. Ja, hogy mindig visszatér a kis Sanyi. Jó, drukkolunk neki. Örülünk, hogy van egy gumisunk is most már. Kis Kincsőt, édesanyja, testvére, családja köszönti, 18 esztendős. Kis Kincső tulajdonképpen nem is olyan kicsi. A család szemefénye, okos, határozott, kiváló tanuló, mindig kiállt a barátaiért. Anya, apa, imád, tisztelettudó vagy, imádod az állatokat. Minden tudsz, amit egy lánynak tudnia kell. Tök jó. Menyhár Tamás feleség és lányai köszöntik, 48 esztendős, szerető férj és csodálatos apuka. Vári Bettina, Dittát, húga, szülei és kisfia, köszöntik a világ legjobb nővére és anyukája, egy nagyon szerethető óvónő egyébként, akit köszöntöttünk. Pénzes Sándornét férje, családja köszöntik a 69-en. Feleségemet szeretném köszönteni a születésnapján, nagyon szeret sütni, főzni, főleg amikor jön a 13 éves unoka, Bogi, olyankor azt sem tudja, melyik kedvencét készítse el neki, és családnak szeret olyan rejtvényt fejteni és olvasni. Na, örülünk, Isten éltesse. Nagyné Boldizsár Anettet, barátai Gyöngyös Laci köszöntjük, boldog születésnapot kívánunk, és egyben boldog névnapot is neki, mert hogy egyben ünneple a kettőt, Isten éltessen. Bugyóné Éder Adett, ugyanígy, Anett ugyanígy járt, tehát ő is a névnapját és a születésnapját egyben ünneple, és a nagy család köszönti őt. Pénzes Sándorné Ettát, az egész családja, lánya, veje, unokája, fiai, menye, mindenki köszönti. Hevesi Sándort a volt kolléganő köszöntik, és Luizi és Nagy Maris is köszöntik. Kedves Bestefen, szeretnénk gratulatok születésnapján köszönteni a volt kollégánkat. Pár éve már sajnos nem dolgozunk együtt, de azért most is imádjuk. Ezt kaptad erről az oldalról, a másik oldalról pedig, hogy róla annyit, hogy nagyon udvarias, tisztelettudó és nagyon rendszerető fiatalemberről van szó. Tiszteli az időseket, jó pár éve idős otthonban dolgozik, mint portás, karbantartó. Köszönjük nagy szeretettel Luizi és Maris. Harbula Mirált köszönti mama, papa és Jocó, 4 esztendős lett Mira, aki nem fogják elhinni, egy örök mozgó, mint minden 4 éves. Így van ez jól. Tenyeim, Titanilla, Narált, anya, apa, kisúga, Kamilla köszöntik, ő meg 5 esztendős, tehát egy évet rávert a Mirára bármit, ami kort illeti. Rajongó kislányunkat szeretnénk, aki Best FM rajongó, köszönteni, hogy elfelejtsük reggel bekapcsolni a Best FM-et, akkor ő szól, hogy kapcsoljuk már be. Tegnap hallotta a születésnapi nevezést, aztán megkérdezte, hogy az ő születésnapján esetleg meg fogják említeni? Hát hogyne! Kedves Titanilla, Nara, Isten éltessen téged! Isten éltessen! Anya, apa, kisugod, Kamilla, köszönt meg, hát mi is a Best FM, persze! Szilágyi Laurát szülei, testvérei, nagyszülei köszöntik. Cserfes, nagyon jó tanuló, és nagy süti és csoki rajongó kislányról van szó. Nem mellesleg, 6.-13. a születésnapján lesz fellépés a Kölcsei Központban, a Piruettán stúdióval. Fú, de sokat találkozunk a Piruettel nap, mint nap. Az egy jó csapat. Jenei Tibor, testvére, szülei köszöntik, Pankotai Évát a családja köszönti, Papolivért az édesapja, édesanyja, Iker bátyai, Levente, József és a legkisebb bátya, Olivier. Na hát mindenkit eltaláltunk, megtaláltunk lassan, már csak annak jött el az ideje, hogy végre megpróbáljuk telefon végre csalni a mai nap legszerencsésebb születésnaposát.
2: Igen, tessék, Magyar Zoltán.
0: Háló, jó napot kívánok, Szabó Tamás vagyok. Magyar úr,
2: jó napot kívánok.
0: Segítsen nekünk. Azt az üzenetet kaptuk, hogy Magyar Zoltán, majd elmondom, hogy mi az apropó, de nagyjából ezt sejtheti, viszont azt látom, hogy Magyar Zoltán nélkül a vasút nem lenne vasút. Az mit jelent?
2: Hú, ezt nem tudom, hogy mire gondolt az illető, hogy nélkülem nem lenne vasút.
0: Jucus volt az illető.
2: Jucus volt az illető, a szokásához híven ismét benevezett.
0: Igen, így van, mert mi vagyunk a Best FM. És hát, de tényleg, Zoltán, komolyan, mi lehet az ok? Tehát a vasút, miért pont a vasút az alapja ennek?
2: A vasútnál dolgozom, ide szóval 33. éve. Uh-huh. Jegyvizsgálóként kezdtem annak idején, uh-huh. Aztán személyzetirányító lettem. Nem tudom, hogy... Szerintem nélkülön is megy, mert itt hol vagyok, tehát...
0: Persze, a szerénység, jó. Az egyébként van változás már, ami a vasutat illeti? Fejlődik valamilyen irányba? Elindultak ott valamiket? Most érdekel, mint privát ember is, meg érdekel, mint rádiós is, hogy ott van valami változás? Jó lesz egyszer a vasút?
2: Talán mire nyugdíjba megyek, jó lesz.
0: Jó, de akkor tök jó. Akkor egy 10 éven belül megoldódik. Zoltán, gratulálunk! A Monami kávézó és szukráza jó voltából egy csokis keksz torta lett a tiéd öné, úgyhogy szaladni kell érte, mert én már le is adtam a nevet. Jó, és ott van, és akkor jó. Az már hozzá, ott lesz az asztalon. Jó ünneplést kívánunk, boldog születésnapot!
2: Nagyon szépen köszönöm, befeszem.
0: Minden jó, ciao, szia! Happy birthday! Isten éltesse mindenkit, aki ma ünnepel, az Anetteknek pedig, hogyha kívánnék valami jót, akkor Péter Fibori elénekli. Hajolj bele a hajamba!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
2: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmox konyha stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
5: A Best FM.

R.E.M. ez szólt a Best FM-en, és amivel tovább megyünk, az emlékezetes lesz, mert hogy elutazunk egy picit Bálexen és a Sleppel, ahogy mondták egyszer, hogy Sleep, de nem, szóval a Sleppel megyünk tovább. 3 percben lesz 10:30, és hát a születésnapos sorsoláson már túl vagyunk, ezt megtörtént, megtettük, amit kell, a Monami kávézónak a csokis kekstortáját is kisorsoltuk, minden a helyére került, zeneileg jók vagyunk, útinformációkat adjuk másodpercről másodpercre, hogyha valaki szeretne hozzátenni, nyugodtan küldje, hogyha pedig programot keresnek a mai napra, akkor nyugodtan küldjék el nekünk, hogy pontosan kinek a részére. Tehát itt vagyunk, mondjuk, van 3 gyerekünk, 2 kutyánk, mit ajánlotok? A gurmi egyébként azért volt érdekes, mert tegnap láttam kutyákat, tegnap este volt a nyitás, és tegnap ott láttam kutyákat, és ott lődörögtek, tettek, vettek, mert hogy ez egy kutyabarát rendezvény. Na hát az meg nekem egyáltalán nem volt meg. Kíváncsi leszek, mennyire lesz kutyabarát, hogyha kiviszem a Bernát hegyit, aki 85 kiló, meglátjuk majd. Emlékszem, ez a dal címe, Bye Alexis, és lepjön a folytatásban.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, nem szeret fecsegni arról, amit éppen tesz, de a környezete annál inkább. A közvetlen munkatársai az idegeire mennek, végezze egyedül a dolgát. Bika, nem kell tudomásul vennie azt, amivel nem ért egyet, de a véleményét tálalja önhöz méltóan, udvariasan. Hasznos nap lehet a mai, ha munkával, szolgálattal és némi alázattal tölti meg. Ikrek, ha odafigyel a partnerére, lelkes viszonzásra találhat. Ha gyermekei vannak, kényeztesse őket is a szeretetével, maradjon mindig következetes, de ne játssz el a tökéletes felnőttet. Rák, erős hangulat ingadozás jellemezheti, még szerencse, hogy amilyen könnyen elborul a kedélye, ugyanolyan könnyen távozik a rossz kedve, és újra a régi kedves embert élvezhetik önben. Oroszlán, ma nehéz, komplikált nap előtt állhat, legjobb, ha csendben marad, úgy biztosan nem bánt meg senkit. Szűz, nincs sok ideje unatkozni, gyorsan peregnek a napok, váratlan események váratlan izgalmakat hozhatnak, jól jön önnek most egy kis nyüzsgés, ami szint hoz a hétköznapokba. Mérleg, ne hajszolja túl magát a plusz jövedelem reményében, mit ér a pénz, ha az embernek nincs egészsége és nincs ideje elkölteni azt. Skorpió, a szerencse forgandó ma önnek kedvezhet, az élet olyan területén is érdemes kockáztatnia, ahol eddig még soha nem nyert. Nyilas, vizsgálja meg a rejtett érzéseit, a titkolt vágyait, vajon mi motiválja, mi az, ami ebbe vagy abba az irányba készteti. A mai bolygóállásoknál érdemes elgondolkodni a fontosabbakon. Bak, a csillagok ma segítik a mély érzelmek felszínre jutását, a bajba kerül, nem biztos, hogy pénzre lesz szüksége, hanem jó szóra és bíztatásra. Vízöntő, ma még rengeteg dolga lehet, amelyek el is fárasztják rendesen, ám aggodalomra semmi ok, később alaposan kipihenheti magát. Alap, hagyja, hogy az orránál fogva vezessék, és utána csalódottnak érzi magát, amikor rászedik, pedig senki sem kényszeríti arra, hogy olyanoknak törje az utat, akik használják a halak jó hiszeműségét.

21 órától a Katar játszik majd a Svájccal. Az esélyeket azt még nem nézem, de ugye a világbajnokság ugye elindult, úgyhogy erről azért beszélni kell. A tegnapi napon sok-sok minden történt. Ma már egyébként volt egy Egyesült Államok Paraguay 4-1-ünk, csak mondom halkan. A tegnapi napon pedig volt egy Kanada, Bosznia-Hercegovina 1-1, és egy Dél-Korea, Csehország 2-1. Dél-Korea tehát megverte Csehországot nyilván értelemszerűen, és hogy jönnek nagy meccsek, engem érdekel, mondjuk merre megyünk, Hollandia, Japán, nem tudom. Most még azért az elején vagyunk. Ilyenkor ugye ez elég fura dolog. Spanyolok játszanak a zöldfoki köztársasággal. Hát mi lehet az eredmény? Tehát, hogy nyilván tudjuk, hogy PP verik őket. Nyilván szerintem Svédország Tunéziát lezúzza. Tehát ezek az olyan alapmeccsek, szerintem ott sok sincsenek nagyon ezekre. Bár ezekkel lehet sokat nyerni, hogyha úgy alakul. Franciaország Szenegál meccs. Tehát, hogy ezek, ez az eleje. Argentina, Algéria. Tehát, hogy jó pofa, de azért van még hia. Egy a lényeg, hogy nézzük, mert hogy a mai napon is lesz meccs, mi pedig jövünk zenékkel, és sok-sok információval természetesen, pláne ami a rendezvényeket illeti.

0: megkímélte a fagya cseresznyét, mintha autós film főszerepét játszaná, rendszámot cserélt, úgy furikázott egy szerepinő. Elismerték a diákok egész éves munkáját Hajdúböszörményben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkímélte a fagya cseresznyét, idén közepes mennyiségű termés várható, nagyobb kieséssel csak a korai fajtáknál kellett számolni. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet, jobb esztendőkben ez 10-12 ezer tonna is szokott lenni, de tavaly csak 2-3 ezer tonna volt a hideg idő miatt. Az érés időszakában idén az aszály okoz gondokat, és ez nem csak a mennyiséget, a minőséget is befolyásolja. Magyarországon a betakarítás már május végén megkezdődött. Mintha csak autós film főszerepét játszaná, rendszámot cserélt, úgy furikázott egy szerepinő. A vádirat szerint a nő egy működésképtelen autóról szerelte le a rendszámtáblákat, majd azokat egy másik ideiglenes forgalomból kivont járműre helyezte át. Ezután az autóval Szerep utcáin közlekedett, nem jutott messzire, a rendőrök rövid időn belül igazoltatták, és megállapították, hogy a rendszám nem ahhoz a járműhöz tartozik, amelyen volt. A táblákat lefoglalták, a Hajdúszoboszló járási ügyészség egyedi azonosítójel meghamisításának büntette miatt emelt vádat a nő ellen, és közérdekű munkát javasol büntetésként, áll közleményükben. Elismerték a diákok egész éves munkáját a Tehetség és Szorgalom ünnepén. A Hajdúböszörményi rendezvényen azokat a tanulókat díjazták, akik kiemelkedő tanulmányi és szakmai eredményeket értek el a 2025-2026-os tanévben. Országos szakmai versenyeken is sikeresen szerepeltek, és példamutató munkájukkal hozzájárultak intézményeik, valamint az ágazati képzőközpont hírnevéhez. Az eseményen köszönetet mondtak az oktatóknak, intézményi dolgozóknak és duális képzési partnereknek is, számolt be róla a HAON. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút, aki a tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit, a gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény is várja. Részletek a zsuzsivasut.hu-n. Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.

Golden után itt vagyunk, Bruce Springsteen lesz a következő Dancing in the Dark, és hát közben ugye én ígértem, hogy összefoglaljuk nagyjából azt, hogy mire lehet számítani Debrecen és környékén, már ami a programokat illeti, mert hogy ezekből van azért szép számmal. Az egyik ilyen nagy kedvencünk, amiről már rengeteget beszéltünk, a 10 éves Gourmet Fesztivál, sok-sok ízzel, 10 ország ízeivel jöttek nagyjából, úgyhogy ezeket is ki lehet próbálni. Többek között ott veszek majd egyébként ilyen védőitalok, amiket szintén ki lehet próbálni, de ebben az időszakban még a rádióban ezt nem fogjuk népszerűsíteni, mert nem lehet. Kisfurd vasutas hétvége lesz majd az Udebrecennél, illetve safari a strandon, hogyha valaki most ezt a délelőtöt kémleli, akkor nem biztos, hogy strandra akar menni, de délután pedig már jó idő lesz. Úgyhogy egy ilyen 1-2 óra is jó, meg arról nem is beszélve, hogy ugye a hölgyek mindig elmondják nálunk a rádióban, mert ők azok, akik legjobban értenek az ilyen testkrémekhez és adottságokhoz és UV-hoz, hogy ugye 11 és 2 között talán egyébként sem lenne ildomosként lenne a napon, utána viszont már nem rákkeltő, és ez egy jó dolog lehet. Ezeket is innen tanultam a Best FM-től. Ugye ezért is hallgassanak bennünket, és kérjék majd a kedvenceiket, hiszen déltől lesz majd kívánságműsor. Bruce Springsteen pedig már várja, hogy elindítsam a dalt, úgy, ahogy önök is.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
2: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
3: Irány az XXX Lutz!
2: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
6: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
7: Ott van veled.
14: A Best FM.
7: A Best FM.

Rhea McCoy volt hallható az előző percekben, K. Kevin Ele Junior pedig majd jön egy egyébként nem túl testidegen dallal, a dal címe pedig az, hogy Csavargó. Ez lesz nálunk a következő, és hát így 12 magasságában tudom, hogy sokan készülnek már valamire, mondjuk egy jó ebédre, ez mondjuk szól a nóta rajtunk keresztül, hanem is a hegedűs értelemben, de egy a lényeg, hogy ilyenkor azért összegyűlik a család már, lehet, hogyha úgy alakul a szombat, és ez mind olyan ideális, kivéve azoknak, akik most ott vannak, mint ahogy ti meg mi, és együtt próbálunk tenni valamit a többiekért. Valaki jó hangulatot csinálni, valaki mondjuk segíteni a kulton, hogy betalálja valaki azt a megfelelő nyílást, amivel be tudja jutatni a megfelelő üzemanyagot. Van, aki éppen azért dolgozik egy mentőben, hogy próbálja meg segíteni a mi szeretteinknek, mert őket meg kell mondjuk menteni, a rendéberőrei mondjuk mosaknak rendet valahol. Szóval egy a lényeg, hogy ez a hétvégi feeling, ez nagyon sokaknak megvan, és ez jó, és nagyon sokak életéből pedig abszolút hiányzik, akik roppant mód utálhatják azt, hogyha ilyen idillikus képeket festünk fel a falra, úgyhogy kedves, értünk velünk együtt dolgozók, nektek szól a Csavargó, a Best FM-en.

Endless Love, Lionel Richie és Diana Ross közöse szólt, most megint csak egy duóval megyünk tovább, és ha már duett, akkor Nagy Bogi és Dash közöse szerintem tök rendben van, Bogi pedig, hogy jól tudom, Ad is volt, csak mondom halkan, tehát azért debreceni kötődése van a dolognak, és ha már Debrecenről beszélünk, akkor ma talán Josh és Betty fog fellépni majd a Gourmet-n, úgyhogy ott is lesz debreceni kötődés, csak mondom halkan, és ha már kötődni akarunk feltétlenül, akkor kötődjenek Enikőhöz, aki hamarosan érkezik, és ő lesz, aki a következő órákban szórakoztatja majd önöket, teljesíti a kívánságokat, és továbbítja az utakra való vagy nem való üzeneteket. Jól leszek újra, ez a dal címe, ezt kívánom mindenkinek, hogy legyenek nagyon jól a mai napon is. Szabót, amit hallották, ez a Best FM.

0: mi nem érjük be a jóval. A legjobbat akarjuk, mert ez a Best FM.
1: Ez a Best FM.
2: L is for the way you look at me. O

0: Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Hajdú-Biharban is, középiskolások formálhatják Debrecen jövőjét, büfékocsikat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Hajdú-Biharban is. A vármegyében és több más térségben is megszűnik a korlátozás a lehullott csapadéknak köszönhetően. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közlése szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyeztetve döntöttek a feloldásról, miután az eső csökkentette a korábbi fokozott tűzveszélyt. Hajdú-Biharban ezzel ismét lehetőség van a szabadtéri sütés-főzésre és bográcsozásra is, de a hatóságok továbbra is fokozott óvatosságra intenek mindenkit, különösen az erdők és száraz növényzet közelében. A szakemberek hangsúlyozzák, az ország egyes részein a tilalom továbbra is érvényben marad, ezért fontos tájékozódni a helyi szabályokról. Középiskolások formálhatják Debrecen jövőjét, elindult a Come on Debrecen szavazás. A közösségi költségvetés keretében most a város lakóin múlik, mely diák ötletek valósulhatnak meg. A programban 16 középiskolás csapat pályázata szerepel, amelyekre a fiatal.debrecen.hu oldalon lehet szavazni. A projektek különböző témákat ölelnek fel, a kultúrától a fenntarthatóságon át az egészségig és a társadalmi szerepvállalásig. A

0: A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a város alakításában, és saját ötleteikkel hozzájáruljanak Debrecen közösségi életéhez. A szavazás június 18-áig tart, olvasható a város honlapján. Büfékocsikat, food truckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes ügyletben zárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókodat már nem juthat el.
0: Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére.

0: pass your street. You said forever, now I drive alone.
1: Egy jó dallal.
2: A munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
2: Best FM.
1: Best

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled, a Best FM.
2: Több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben az elmúlt két évben. Már 90 sürgősségi szakorvos végzett Debrecenben, és hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését. Íme a részletek, Ármáni vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Két év alatt több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben. A Debreceni Egyetem adatai szerint 2024-ben és 25-ben összesen 710-en szorultak orvosi ellátásra rolleres baleset miatt, és a sérültek csaknem 94%-a elektromos rollerrel közlekedett. Az esetek száma egy év alatt jelentősen emelkedett, míg 2024-ben 234 sérültet regisztráltak, tavaly már 431-et, a legtöbben könnyebb sérülésekkel megúszták a baleseteket. Ugyanakkor a sérültek közel egyharmada súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és életveszélyes esetek is előfordultak. Gyakoriak voltak ugyanakkor a fejsérülések, az agyrázkódások is. A statisztikák szerint a védőfelszerelések használata rendkívül ritka. A 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukós isakot, írja az unidep.hu. Már 90 sürgősségi szakorvos végzett Debrecenben, jelentős mérföldkőhöz érkezett ezzel a Debreceni Egyetem sürgősségi orvos képzése. Az intézményben az elmúlt években folyamatosan erősödött a

0: képzés, mivel egyre nagyobb az igény a jól képzett sürgősségi orvosokra az egészségügyben. A Debreceni Egyetem szerint a gyakorlati oktatás és a modern képzési háttér nagyban hozzájárul a sikeres szakemberképzéshez. A frissen végzett szakorvosok a jövőben sürgősségi osztályokon, betegellátó intézményekben dolgozhatnak, az eredmény pedig újabb bizonyítéka az egyetem meghatározó szerepének az egészségügyi felsőoktatásban. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
1: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
0: Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Megkímélte a fagya cseresznyét, mintha autós film főszerepét játszaná, rendszámot cserélt, úgy furikázott egy szerepinő. Elismerték a diákok egész éves munkáját Hajdúböszörményben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megkímélte a fagya cseresznyét, idén közepes mennyiségű termés várható. Nagyobb kieséssel csak a korai fajtáknál kellett számolni. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet, jobb esztendőkben ez 10-12 ezer tonna is szokott lenni, de tavaly csak 2-3 ezer tonna volt a hideg idő miatt. Az érés időszakában idén az aszály okoz gondokat, és ez nem csak a mennyiséget, a minőséget is befolyásolja. Magyarországon a betakarítás már május végén megkezdődött. Mintha csak autós film főszerepét játszaná, rendszámot cserélt, úgy furikázott egy szerepinő. A vádirat szerint a nő egy működésképtelen autóról szerelte le a rendszámtáblákat, majd azokat egy másik ideiglenes forgalomból kivont járműre helyezte át. Ezután az autóval Szerep utcáin közlekedett, nem jutott messzire, a rendőrök rövid időn belül igazoltatták, és megállapították, hogy a rendszám nem ahhoz a járműhöz tartozik, amelyen volt. A táblákat lefoglalták, a Hajdúszoboszló járási ügyészség egyedi azonosító jel meghamisításának büntette miatt emelt vádat a nő ellen, és közérdekű munkát javasol büntetésként, áll közleményükben. Elismerték a diákok egész éves munkáját a Tehetség és Szorgalom ünnepén. A Hajdúböszörményi rendezvényen azokat a tanulókat díjazták, akik kiemelkedő tanulmányi és szakmai eredményeket értek el a 2025-2026-os tanévben.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
4: A reklám után újra.
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hello, we are Imagine Dragons.
7: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
8: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
4: Bárhol is vagy. Ott van veled.
9: A Best FM.
4: A Best FM.

0: itt, különösen az erdők is száraz növényzet közelében. A szakemberek hangsúlyozzák, az ország egyes részein a tilalom továbbra is érvényben marad, ezért fontos tájékozódni a helyi szabályokról. Középiskolások formálhatják Debrecen jövőjét, elindult a Come on Debrecen szavazás. A közösségi költségvetés keretében most a város lakóin múlik, mely diák ötletek valósulhatnak meg. A programban 16 középiskolás csapat pályázata szerepel, amelyekre a fiatal.debrecen.hu oldalon lehet szavazni. A projektek különböző témákat ölelnek fel, a kultúrától a fenntarthatóságon át az egészségig és a társadalmi szerepvállalásig. A kezdemény ez is célja, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a város alakításában, és saját ötleteikkel hozzájáruljanak Debrecen közösségi életéhez. A szavazás június 18-áig tart, olvasható a város honlapján. Büfékocsikat, food truckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes ügyletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzés idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókhoz ez már nem juthat el.
0: Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.
2: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.

szuper délután mindenkinek szólnak Debrecen zenei kedvencei itt a szombat délutánban a 104.6-on, és bízom benne, hogy együtt rádiózunk ma délután, és az útinformációkat is várom folyamatosan, és persze írják le nekem, hogy mit fognak csinálni ma délután. Én hozok tippeket, trükköket, praktikákat, csak úgy, ahogy mindig, Morvai Szűcsenikő a mikrofonnál.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
4: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
6: Hey, this is Anastasia.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
8: This is Carly Rae Jepsen.
9: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
10: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
11: Bárhol is vagy.
12: Bárhol is vagy.
11: Ott van veled.
13: A Best FM.
11: A Best FM.

játszom Debrecen zenei kedvenceit itt a szombat délutánban a 104.6-on, és ne felejtsük el, jövő hét vasárnap már apák napja, és most már szerintem egyre jobban próbál bekúszni így az életünkbe az, hogy az apákat is ugyanúgy ünnepeljük, mint az édesanyukákat. Magyarországon június 3-a vasárnapján ünnepeljük őket, az apák szerepének a fontosságát és számos pszichológiai tanulmány is igazolja, és az apák napját a 20. század elején kezdték el megtartani, az anyák napja párjaként, ugye az apaságot és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor, úgyhogy már akár gondolkodhatunk tök jó apák napi ajándékokon is. Én azt gondolom, hogy nekik talán egy kicsit nehezebb vásárolni, de hogyha van egy hobbi, vagy van egy olyan dolog, amit szeret, van egy közös fotónk, akkor már meg is van a lehetőség, vagy a tökéletes tipp, nem sokára jövök majd ezekkel.

Debrecen zenei kedvenceit játszom itt a szombat délutánban a 104.6-on, és ugye, ahogy említettem, az apák napjára készülünk, ami jövő héten vasárnap lesz. Ugye minden évben június 3. vasárnapja az apák napja, és hát szerintem nagyon-nagyon fontos arra figyelni, hogy nekik is ugyanúgy kell szívhez szóló ajándékot vásárolni, együtt töltött időt megadni, és akár, hogyha van valami jó hobbiuk, akkor ahhoz kapcsolódóan valamilyen ajándékot venni. Akár egy tök jó vászonfotó egy közös képpel, idézettel is szerintem nagyon-nagyon szívet melengető. És itt most nem családi fotóra gondolok, hanem konkrétan arra, hogy adott gyerek vagy gyerekek készítenek egy szép képet, vagy egy ilyen montást, és akkor akár idézetek, gondolatok, egy-egy kedves szöveg, amit mi írtunk, azokat írjuk rá, és ez is szerintem nagyon-nagyon különleges apák napi ajándék. Vagy egy jó belépő valahová, amit ő szeret, egy jó meccsre, vagy valamilyen tesztvezetés, vagy bármi olyan dolog, amit ő szeret csinálni, amit ő tényleg örömmel fog fogadni. Úgyhogy azért vannak bőven lehetőségek, választási lehetősége apák napja alkalmából is, és nyilván fontos tudnunk azt, és szerintem egyre jobb az, hogy ugyanúgy bekúszik az életünkbe, mint az anyák napja, hiszen a szülőket két ember alkotja, és nagyon-nagyon fontos, hogy egyikőjükről se feledkezzünk meg.

0: Debrecen zenei kedvencei.
1: A mi kedvencei.
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: Több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben az elmúlt két évben. Már 90 sürgősségi szakorvos végzett Debrecenben, és hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Két év alatt több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben. A Debreceni Egyetem adatai szerint 2024-ben és 25-ben összesen 710-en szorultak orvosi ellátásra rolleres baleset miatt, és a sérültek csaknem 94%-a elektromos rollerrel közlekedett. Az esetek száma egy év alatt jelentősen emelkedett, míg 2024-ben 234 sérültet regisztráltak, tavaly már 431-et, a legtöbben könnyebb sérülésekkel megúszták a baleseteket. Ugyanakkor a sérültek közel egyharmada súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és életveszélyes esetek is előfordultak. Gyakoriak voltak ugyanakkor a fejsérülések, az agyrázkódások is. A statisztikák szerint a védőfelszerelések használata rendkívül ritka. A 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, írja az unidep.hu. Már 90 sürgő

0: oktatásban. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
1: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, a 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
0: Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: A hírek

játszom Debrecen zenei kedvenceit a folytatásban is itt a 104.6-on. Hát úgy tűnik, hogy azért kecsegtet jó idővel, legalábbis Debrecenben az időjárásunk 25-26 fokot mérhető, majd viszont elszórtan egy-egy futózápor kialakulhat, de nagyobb mennyiségű esőre nem feltétlen kell számítani, szóval tervezhetünk szabadtéri programokat, vagy grillezhetünk, biciklizhetünk, ki mit fog csinálni, attól függ, hogy éppen mit szeretne. Hát kívánom, hogy mindenkinek jól teljen majd ez a hétvége. Írják meg nekem, hogy ki mit fog csinálni. Tudom, sokan dolgoznak, de én is itt leszek majd. Jó? Úgyhogy én majd tartom mindenkiben az erőt. Itt a 104.6-on.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
3: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
4: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
5: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up, this is BB Rexa.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
6: A Best FM.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a szombat délutánban a folytatásban is itt a 104.6-on, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindenki tapasztalja, akár a családi, baráti körben azt, hogy egyre többen panaszkodnak étel allergiára, puffadásra, rossz közérzetre, és nagyon sok mindenki mondja azt, hogy ő tejérzékeny, lisztérzékeny, nagyon sok mindenkinek van speciális étrendje is, és ezáltal azért ezek a dolgok megnehezítik az életünket. Egy az, hogy valamilyen szinten azért vannak olyan hozzávalók, amiket sokkal nehezebben tudunk beszerezni, de hogyha csak zöldséget, gyümölcsöt szeretnénk vásárolni, már az is elég durva szinteken működik, és csak a bevásárlás is már nagyon-nagyon drága, hogyha valaki tényleg mondjuk akár vegetáriánus életet választ, vagy egy kicsit egészségesebben szeretne élni. Bár épp a múltkor láttam egy videót azzal kapcsolatban, hogy sajnos annyi rossz ételt eszünk, és annyi feldolgozott élelmiszert, hogyha valaki kizárja ezeket az életéből, akkor egyenértékű azzal, hogy ő diétázik és fogyókúrázik. Pedig valójában nem, csak a napi étkezése az tiszta étkezés, és zöldségekből, gyümölcsökből, egyéb húsokból próbálja meg bevinni azt a napi forrást, amire szüksége van. Nem telített zsírsavak, nem gyors éttermi kaják, nem mirelit ételek, nem ez a sok feldolgozott élelmiszer, hanem csupán egy tiszta étkezésről beszélünk. Ami nem egyenlő azzal, hogy valaki állandóan megállás nélkül diétázik, hanem csak arra figyel oda, hogy az életében minőségi étkezés legyen, és ne csak ezeket a gyors felszívódású szénhidrátokat fogyasszák. Úgyhogy ezekkel kapcsolatban szerintem itt tisztába kell tenni a dolgokat, mert sok mindenkit elítélnek, és azt mondják, hogy ó, te mindig csak diétázol, pedig nem erről van szó. Írják meg a tapasztalataikat bátran, akár a következő kedvenc közben is itt a 104.6-on.

Best FM Debrecen, itt a 104.6-on a szombat délutánban itt vagyunk, és éppen azon gondolkodtam, hogy amióta ugye a social media az életünkben van, meg az a nagyon-nagyon sok okos eszköz, szerintem a legtöbben keveset írunk kézzel. Vajon őszintén tegyük a szívünkre a kezünket, nagyon csúnyán írunk, hogyha kézzel írunk, és mindent a telefonunkon pötyögünk, hogyha egy hosszabb dolgot kell leírni, tehát papírra, tollal, mint ahogy régen, mikor jegyzeteltünk az egyetemen vagy az iskolában, akkor az már ilyen megerőltető, és hát csúnyán is írunk, olvashatatlan, és nem is tudunk annyira oda koncentrálni, mert a legegyszerűbb módon csak ugye pötyögünk állandóan. Pedig nagyon fontos lenne az, hogy ne felejtsük el a kézírást, és a jegyzett füzeteinket továbbra is tartsuk magunknál, mert sokkal eredményesebb tanuláshoz vezethet, mint hogyha valamelyik digitális eszközünkbe visszük fel az információkat. Tehát én azt mondom, hogy ha arról van szó, hogy egy bolti bevásárló listát írunk, akkor azt mi mindig írjuk meg kézzel. Nem sokára elmondom még a kézírás hatásait, a tanulásra, a fejlődésre és nyilván arra is, hogy a gyerekeknek hogyan, miként mutassunk példát ezzel kapcsolatban. Továbbra is szólnak a zenei kedvencek, ez a Best FM, itt a 104.6-on. Szuper napot mindenkinek!

0: otthon van minden otthonban. Best FM.
1: Megkímélte a fagya cseresznyét, mintha autós film főszerepét játszaná, rendszámot cserélt, úgy furikázott egy szerepinő. Elismerték a diákok egész éves munkáját Hajdúböszörményben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Megkímélte a fagya cseresznyét, idén közepes mennyiségű termés várható, nagyobb kieséssel csak a korai fajtáknál kellett számolni. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet, jobb esztendőkben ez 10-12 ezer tonna is szokott lenni, de tavaly csak 2-3 ezer tonna volt a hideg idő miatt. Az érés időszakában idén az aszály okoz gondokat, és ez nem csak a mennyiséget, a minőséget is befolyásolja. Magyarországon a betakarítás már május végén

0: közleményükben. Elismerték a diákok egész éves munkáját a tehetség és szorgalom ünnepén. A hajdúböszörményi rendezvényen azokat a tanulókat díjazták, akik kiemelkedő tanulmányi és szakmai eredményeket értek el a 2025-2026-os tanévben. Országos szakmai versenyeken is sikeresen szerepeltek, és példamutató munkájukkal hozzájárultak intézményeik, valamint az ágazati képzőközpont hírnevéhez. Az eseményen köszönetet mondtak az oktatóknak, intézményeknek, dolgozóknak és duális képzési partnereknek is, számolt be róla a HAON. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút, aki a tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit, a gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény is várja. Részletek a zsuzsivasut.hu-n. Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.
1: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. KószaProfil.hu.
2: És most
3: indul az esti kívánság műsor
2: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
4: Morvai Szűcs Enikő a folytatásban is, és persze most már a kívánság műsorban, úgyhogy 39-33-104-6 az SMS és Viber számunk, de hívhatnak is 500-540. Laura kérésével indítunk, aztán pedig jönnek a folytatásban azok a kedvencek, amiket már megírtak nekem. Például Peti, Robi és Anna kérését sem fogom elfelejteni. Az első órában biztos, hogy felcsendülnek ezek is, úgyhogy vágjunk bele.

0: vagyunk?
1: A te zenét szólt már.
0: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
0: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu. Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
3: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb 5000 oldalon.

0: Peti kérésével megyünk tovább itt az esti kívánság műsorban. Ő írt nekem, hogy sziasztok, a páromnak, Boginak szeretnék küldeni egy dalt, aki egyébként most úton van a reptérrel, fog utazni a barátnőivel egy pár napra, de nem töltöttünk még ilyen hosszú időt külön, úgyhogy nagyon fog hiányozni, viszont én szeretném, hogy ő együtt a lányokkal is nagyon-nagyon jól érezze magát, úgyhogy szóljon nekik valami bajos dal. Oké, hogyha rám bízod, akkor már is érkezik Flórának, Dórának, Boginak és Rebekának a következő dal.
1: Dites-moi

Rádiója. Itt a 104.6-on zakatolunk folyamatosan a kedvencekkel. Peti írt nekem, hogy a barátnőjének Lillának szeretne egy dalt, a Sugar Babes-től nagyon-nagyon szereti őket, és hát még mindig ezeket a régi kedvenceket hallgatja, mert nem tudja tényleg megunni. Masszázsszalonban dolgozik, és a szünetben csak is a Best FM szól. Hát akkor jó munkát, érkezik.

Best FM Debrecen, itt a 104.6-on. Kaptam egy üzenetet Zsófitól. Jó estét, egy számot szeretnék kérni a szüleimnek. Nem szoktam gyakran kimondani, de nagyon hálás vagyok nekik mindenért. Gyerekként sokszor nem értettem, hogy miért olyan szigorúak velem, de most már látom, hogy mindent értem tettek. Most, hogy már külön élek, még jobban hiányoznak a közös vacsorák és a beszélgetések. Remélem, hogy a holnapi napot már együtt tudjuk tölteni. Szeretném, hogyha tudnák, hogy nagyon szeretem őket, és köszönök mindent. Én egyébként Budapestre költöztem, a szüleim pedig Debrecenben élnek. Köszönöm, ha leadjátok. Hát nyilván, Zsófina, ne! Főleg, hogy ilyen szívhez szóló üzenetről van szó, apukát Géza, anyukát pedig Ili, úgyhogy nekik érkezik a dal. Itt a Kívánság műsorban.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Hajdú-Biharban is, középiskolások formálhatják Debrecen jövőjét, büfékocsikat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Hajdú-Biharban is. A vármegyében és több más térségben is megszűnik a korlátozás a lehullott csapadéknak köszönhetően. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közlése szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyeztetve döntöttek a feloldásról, miután az eső csökkentette a korábbi fokozott tűzveszélyt. Hajdú-Biharban ezzel ismét lehetőség van a szabadtéri sütés-főzésre és bográcsozásra is, de a hatóságok továbbra is fokozott óvatosságra intenek mindenkit, különösen az erdők és száraz növényzet közelében. A szakemberek hangsúlyozzák, az ország egyes részein a tilalom továbbra is érvényben marad, ezért fontos tájékozódni a helyi szabályokról. Középiskolások formálhatják Debrecen jövőjét, elindult a Come on Debrecen szavazás. A közösségi költségvetés keretében most a város lakóin múlik,

0: hely diák ötletek valósulhatnak meg. A programban 16 középiskolás csapat pályázata szerepel, amelyekre a fiatal.debrecen.hu oldalon lehet szavazni. A projektek különböző témákat ölelnek fel, a kultúrától a fenntarthatóságon át az egészségig és a társadalmi szerepvállalásig. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a város alakításában, és saját ötleteikkel hozzájáruljanak Debrecen közösségi életéhez. A szavazás június 18-áig tart, olvasható a város honlapján. Büfékocsikat, food truckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes ügyletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztók között már nem juthat el.
0: Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.

sonya fogaidat érzem a vállalom. Valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélek

Ez továbbra is a Best FM. Dani is írt nekünk a Viber számunkra, hogy szeretne egy dalt a kollégájának a gyárba. Svédországból hallgatnak minket, úgyhogy a következő kedvenc már Kristófnak fog szólni. Jó munkát nektek, srácok, és köszi, hogy ilyen messziről is minket hallgattok Debrecen kedvenc rádióját.

0: FM Rádió kívánság műsor. Hello, hello!
1: Szia! Az egyik legjobb barátunkhoz megyünk, most szülinapja van, és halott pénztől egy vidámabb dal esetleg.
0: Oké, rendben, mindenféleképpen megoldom. Isten éltesse sokáig!
1: Köszönöm!
0: Nagyon szívesen, szép napot! Szia!

0: hallgathatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.

Debrecen zenei kedvencei szóltak az elmúlt pár órában itt a Best FM-en a 104.6-on. A következő zenei órában is jönnek majd hasonlóak, meg persze az esti kedvencek is. Holnap reggel találkozunk majd, jó? 8 óra után ébresztek mindenkit az éteren keresztül. Hallgassanak minket online is www.bestfmdebrecen.hu. Morvai Szűcsenikő vagyok. Hello, hello!

0: több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben az elmúlt két évben. Már 90 sürgősségi szakorvos végzett Debrecenben, és hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Két év alatt több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben. A Debreceni Egyetem adatai szerint 2024-ben és 25-ben összesen 710-en szorultak orvosi ellátásra rolleres baleset miatt, és a sérültek csaknem 94%-a elektromos rollerrel közlekedett. Az esetek száma egy év alatt jelentősen emelkedett, míg 2024-ben 234 sérültet regisztráltak, tavaly már 431-et. A legtöbben könnyebb sérülésekkel megúszták a baleseteket, ugyanakkor a sérültek közel egyharmada súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és életveszélyes esetek is előfordultak. Gyakoriak voltak ugyanakkor a fejsérülések, az agyrázkódások is. A statisztikák szerint a védőfelszerelések használata rendkívül ritka. A 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, írja az unidep.hu. Már 90 sürgősségi szakorvos végzett Debrecenben, jelentős mérföldkőhöz érkezett ezzel a Debreceni Egyetem sürgősségi orvosképzése. Az intézményben az elmúlt években folyamatosan erősödött a képzés, mivel egyre nagyobb az igény a jól képzett sürgősségi orvosokra az egészségügyben. A Debreceni Egyetem szerint a gyakorlati oktatás és a modern képzési háttér nagyban hozzájárul a sikeres szakemberképzéshez. A frissen végzett szakorvosok a jövőben sürgősségi osztályokon, betegellátó intézményekben dolgozhatnak, az eredmény pedig újabb bizonyítéka az egyetem meghatározó szerepének az egészségügyi felsőoktatásban. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
0: Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Megkímélte a fagy a cseresznyét, mintha autós film főszerepét játszaná, rendszámot cserélt, úgy furikázott egy szerepinő. Elismerték a diákok egész éves munkáját Hajdúböszörményben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megkímélte a fagy a cseresznyét, idén közepes mennyiségű termés várható, nagyobb kieséssel csak a korai fajtáknál kellett számolni. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet, jobb esztendőkben ez 10-12 ezer tonna is szokott lenni, de tavaly csak 2-3 ezer tonna volt a hideg idő miatt. Az érés időszakában idén az aszály okoz gondokat, és ez nem csak a mennyiséget, a minőséget is befolyásolja. Magyarországon a betakarítás már május végén megkezdődött. Mintha csak autós film főszerepét játszaná, rendszámot cserélt, úgy furikázott egy szerepinő. A vádirat szerint a nő egy működésképtelen autóról szerelte le a rendszámtáblákat, majd azokat egy másik ideiglenes forgalomból kivont járműre helyezte át. Ezután az autóval Szerep utcáin közlekedett, nem jutott messzire, a rendőrök rövid időn belül igazoltatták, és megállapították, hogy a rendszám nem ahhoz a járműhöz tartozik, amelyen volt. A táblákat lefoglalták, a Hajdúszoboszló járási ügyészség egyedi azonosító jel meghamisításának büntette miatt emelt vádat a nő ellen, és közérdekű munkát javasol büntetésként, áll közleményükben. Elismerték a diákok egész éves munkáját a tehetség és szorgalom ünnepén. A Hajdúböszörményi rendezvényen azokat a tanulókat díjazták, akik kiemelkedő tanulmányi és szakmai eredményeket értek el a 2025-2026-os tanévben. Országos szakmai versenyeken is sikeresen szerepeltek, és példamutató munkájukkal hozzájárultak intézményeik, valamint az ágazati képzőközpont hírnevéhez. Az eseményen köszönetet mondtak az oktatóknak, intézményeknek, dolgozóknak és duális képzési partnereknek is, számolt be róla a HAON. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút, aki a tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit, a gyerekeket pedig

Off a Best FM Mix műsora. Velünk indul a szombat éjszakai élet, DJ William vagyok. Igyekszünk felpörgetni benneteket. Ebben most éppen Tiesto lesz a segítségünkre. Jön a business, not so young.

0: Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Hajdú-Biharban is, középiskolások formálhatják Debrecen jövőjét, büfékocsikat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Hajdú-Biharban is. A vármegyében és több más térségben is megszűnik a korlátozás a lehullott csapadéknak köszönhetően. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közlése szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyeztetve döntöttek a feloldásról, miután az eső csökkentette a korábbi fokozott tűzveszélyt. Hajdú-Biharban ezzel ismét lehetőség van a szabadtéri sütés-főzésre és bográcsozásra is, de a hatóságok továbbra is fokozott óvatosságra intenek mindenkit, különösen az erdők és száraz növényzet közelében. A szakemberek hangsúlyozzák, az ország egyes részein a tilalom továbbra is érvényben marad, ezért fontos tájékozódni a helyi szabályokról. Középiskolások formálhatják Debrecen jövőjét, elindult a Come on Debrecen szavazás. A közösségi költségvetés keretében most a város lakóin múlik, mely diák ötletek valósulhatnak meg. A programban 16 középiskolás csapat pályázata szerepel, amelyekre a fiatal.debrecen.hu oldalon lehet szavazni. A projektek különböző témákat ölelnek fel, a kultúrától a fenntarthatóságon át az egészségig és a társadalmi szerepvállalásig. A kezdemény célja, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a város alakításában, és saját ötleteikkel hozzájáruljanak Debrecen közösségi életéhez. A szavazás június 18-áig tart, olvasható a város honlapján. Büfékocsikat, food truckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes ügyletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókról már nem juthat el.
0: Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.

0: Több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben az elmúlt két évben. Már 90 sürgősségi szakorvos végzett Debrecenben, és hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Két év alatt több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben. A Debreceni Egyetem adatai szerint 2024-ben és 25-ben összesen 710-en szorultak orvosi ellátásra rolleres baleset miatt, és a sérültek csaknem 94%-a elektromos rollerrel közlekedett. Az esetek száma egy év alatt jelentősen emelkedett, míg 2024-ben 234 sérültet regisztráltak, tavaly már 431-et, a legtöbben könnyebb sérülésekkel megúszták a baleseteket. Ugyanakkor a sérültek közel egyharmada súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és életveszélyes esetek is előfordultak. Gyakoriak voltak ugyanakkor a fejsérülések, az agyrázkódások is. A statisztikák szerint a védőfelszerelések használata rendkívül ritka. A 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, írja az unidep.hu. Már 90 sürgősségi szakorvos végzett Debrecenben, jelentős mérföldkőhöz érkezett ezzel a Debreceni Egyetem sürgősségi orvos képzése. Az intézményben az elmúlt években folyamatosan erősödött a képzés, mivel egyre nagyobb az igény a jól képzett sürgősségi orvosokra az egészségügyben. A Debreceni Egyetem szerint a gyakorlati oktatás és a modern képzési háttér nagyban hozzájárul a sikeres szakemberképzéshez. A frissen végzett szakorvosok a jövőben sürgősségi osztályokon, betegellátó intézményekben dolgozhatnak, az eredmény pedig újabb bizonyítéka az egyetemben.

0: élete meghatározó szerepének az egészségügyi felsőoktatásban. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
1: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
0: Elszórtan futózápor még kialakulhat, viszont nem lesz már front felettünk, és jó részt jó időre számíthatunk hétvégén. Legtöbb 26-28 fok lehet, éjszakára pedig 7-11 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok nyári ruhát ajánlanak a hétvégére esernyővel.